0: supernova rocks.
1: Addigra mindent tudni fogtok.
2: Katonák voltatok?
3: Nem, hál' Istennek.
4: Mi hogyan ez ide?
2: Na, majd rájöttök.
4: Mire?
2: Mire hármat számolok.